abusuani mu nipa bi na yɛntia no awurade adi wo tuu hɔ nanso wodeɛ nyɛ gyedeɛ nyɛ gyedeɛ no